Rádió. Csaba Rádió. Úgy látszik, semmi nem marad, a világ változik. Végre, mikor megvan önmagam, valaki távozik. Kényszerből újra gombolom és újra gondolom. Egy perc is megszokom, többet nincs mit mondanom. Hogyha fel kell állni, megteszem, ez az életem. Egyszer rend lesz, ígérem, meg lesz.

0: egy perc és megszokom, többet nincs mit mondanom.
1: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
2: Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió.
1: Mégis megyek kedvenc rádiója.

0: a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.

Esleges dolgot. Régebben azt hittem, hogy a többtől lehetek boldog. Hírnév, díja, karrier, mint három, csak egy börtön. Mindet elengedtem, mert sokkal több vár a földön.

értem küzdesz, mekkora butaság volt elhinni. Hogyha féltékennyé tudlak tenni, akkor még jobban fogsz szeretni. Erre itt van most ez a cetli, mert te azt hitted, nem érsz.

Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.

Köszöntöm a hallgatókat! Önök a Körös Hírcentrum híreit hallják a szerkesztővel Gíci Adriennel. Jöjjenek Békés vármegye legfontosabb hírei! Felújították a közkedvelt közösségi teret, a Filagúriát Békés Csaba belvárosában. A napokban bejárást tartottak a városrész több pontján, ahol Szarvas Péter polgármesterrel közösen számba vették az aktuális feladatokat és fejlesztési lehetőségeket. Dr. Szigeti Béla, önkormányzati képviselő kiemelte, a belvárosi iskola környékén az Árpád fejedelem téren található Filagúria is megújult, új festést kapott a Városgazdálkodási Kft. Szakembereinek köszönhetően. Mint mondta, ez nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a környezet rendezettebbé és esztétikusabbá váljon. Falipály orientációs diáknaptárt készít a Békés vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 8-os tanulóknak. Az utolsó általános iskolai év különösen fontos a diákok számára, hiszen szeptembertől már el kell kezdeniük gondolkodni azon, hol folytatják tanulmányaikat. A korábbi években zsebnaptárat kaptak a fiatalok, tavaly azonban már az osztálytermek falára kerülő jópálya naptár készült, amely a gyerekek és az osztályfőnökök körében is kedvező fogadtatásra talált. Mivel a formátum vált, idén is ezzel folytatják. A nyomtatást a Békés Csabai Szakképzési Centrum, Szent Györgyi Albert Technikum és Kollégium Nyomdaipari Tudás és Képzőközpontban végzik. A cél pedig az, hogy szeptember első napjaiban minden iskola megkapja a naptárt a vármegyében. A Kulturális és Innovációs Minisztérium támogatásával készülő diáknaptár tartalmazza a továbbtanuláshoz szükséges legfontosabb dátumokat és határidőket, valamint jelzi, mikor van ideje a pihenésnek és mikor kell jobban összpontosítani a jó jegyek érdekében. A kiadványban megtalálhatók a középiskolai jelentkezés határidői, az eredmények várható időpontjai, valamint a Békés vármegyei szakképzőintézmények elérhetőségei is. Mészárosné Szabó Anna, a Kamara Szakképzés osztályvezetője kiemelte, évről évre növekszik a szakképzésbe jelentkezők száma. Ebben szerepet játszik, hogy a fiatalok nem egyetlen szakma, hanem inkább egy ágazat mellett döntenek, a duális képzés pedig gyakorlatorientált oktatást kínál. Hozzátettem, a szakképzésben elérhető ösztöndíjrendszer szintén vonzó lehetőséget jelent a diákoknak. A Körösmaros Nemzeti Park szarvasi bemutatóhelyén, a Körösvölgyi Állatparkban tavasszal nyílt meg az Állatcsontcsodák című időszaki kiállítás, amelyet eddig már közel 40 ezeren tekintettek meg. A tálat Albert Krisztián többszörös Európa-bajnok preparátor munkáit mutatja be, professzor dr. Tóth Csaba, Holló László és Brassai Díjas fotóművész illusztrációival kiegészítve. A látogatók különleges betekintést nyerhetnek az állati anatómia világába, hiszen számos csontvázat és koponyát vonultat fel a kiállítás. A bemutatott darabok között megtalálható többek között a magyar szürke szarvasmarha, a ló, több magyar kutyafajta, valamint borz, róka és nyuszt koponyája. Látható továbbá fakókesejű, illetve földből gilisztelt kihúzó fekete rigó csontváza is. A különleges kompozíciók között szerepel Albert Krisztián 3 Európa bajnoki munkája is. A verekedő egerészőjvek, a vízen futó szárcsa és a tollászkodó daru preparátuma. A kiállítás nem csak esztétikai és tudományos élményt kínál, hanem a csont preparálás folyamatába is betekintést enged, bemutatva annak fázisait közérthető módon. A gyerekeket külön foglalkoztató rész várja, ahol játékos formában ismerkedhetnek meg az állatcsontokkal és a természet érdekességeivel. Augusztus a tornászok számára nyári táborok időszaka. A tornaklub Békés Csaba Rácz Lukács tornacsarnokában folyamatosan zajlottak a programok, a napokban pedig a Ferencvárosi TC serdülő korosztályos versenyzői voltak az egyesület vendégei. A hagyományos nyári táborban a legkisebbek változatos programokon vehettek részt, nem csak a tornatermi foglalkozásokon. A gyerekek nagy örömmel próbálták ki a különböző szereket, az ugródeszka volt az egyik legkedveltebb eszköz. Más napokon a liget játszótérre látogattak, ahol minden játékot kipróbálhattak a résztvevők. Az elmúlt héten a Ferencvárosi TC serdülő lány tornászai költöztek be a Kórház utcai csarnokba, ahol a Békés Csabai fiatalokkal közösen készültek. Balog Ildikó, a TC Békés Csaba elnök elmondta, a Fraditól 10 tornász és 2 edző, Kis Melinda és Bálint Roland érkezett, akikkel rendkívül hasznos napokat töltöttek együtt. Hozzátettem, edzőként maga is részt vett a közös munkában, Mityko Bianka Szabinával és Ördög Szabolcsal együtt foglalkozott a gyerekekkel. A csarnok augusztus első hetében is teltházzal üzemelt, ekkor Budapestről egy légtornász csapat érkezett. Az iskola kezdéssel egy időben pedig indulnak a hobbi csoportok és a különböző korosztályos tanfolyamos foglalkozások is.
Közel 880 millió forint értékű beruházás indult a Körösmaros Nemzeti Park igazgatóság területén, amely elsősorban a környezeti munkálatokat segítő gépek beszerzésére irányul. A projekt indító eseményt a Szarvasi Körösvölgyi Állatpark konferencia termében tartották. Magyarország területének csak nem egynegyede természetközeli állapotban maradt fenn, ám az évszázadok óta tartó emberi jelenlét és beavatkozás miatt ezek a területek feldarabolódtak. Fenntartásuk és védelmük folyamat munkát és fejlesztéseket igényel, amelyért a 10 hazai nemzeti park felel. A nemrég indult KEHOP Plus program mintegy 42 milliárd forintot biztosít a nemzeti park igazgatóságok számára, hogy hasonló fejlesztéseket és projekteket valósítsanak meg. Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár hangsúlyozta, a nemzeti parkok összesen körülbelül 60 beruházást hajtanak végre, amelyek révén mintegy 100 ezer hektáron javul majd a természeti környezet állapota. Hozzátette, a Körösmaros Nemzeti Park Igazgatóság kiemelt szerepet kap a programban, hiszen 5 nagy projektet valósít meg több mint 4 milliárd forint értékben. A most induló 875 millió forintos beruházás célja a környezeti munkákhoz szükséges gépek beszerzése. Az államtitkár kiemelte, a 10 nemzeti parkban összesen mintegy 13 ezer őshonos állat él, amelyek közül 4-5 ezer a Körösmaros Nemzeti Parkban található, így különösen nagy a fejlesztés jelentősége. Dankó Béla országgyűlési képviselő a Nemzeti Park kulturális és természetvédelmi szerepét emelte ki. Mint fogalmazott, az élőhelyek megőrzéséhez elsősorban állattartásra van szükség, ehhez pedig elengedhetetlenek a megfelelő munkagépek, amelyek a park munkatársait segítik. A projekt hozzájárul a biológiai sokféleség megőrzéséhez és javítja a természetvédelmi kezelés, valamint a legeltetéses állattartás feltételeit. Tírják László, a Körösmaros Nemzeti Park igazgatója elmondta, a fejlesztés 8 erőgépet, 19 munkagépet, valamint számos kiegészítő eszközt tartalmaz, amelyek biztosítják az állatállomány éves takarmányának előállítását és hosszú távon a puszták természeti kezelését is. A beruházás fizikai megvalósítása a tervek szerint 2026 végéig tart majd. Japán napot rendeztek augusztus utolsó előtti hétvégén a Munkácsy Mihály Múzeumban, ahol még japán magyarországi nagykövete is tiszteletét tette. Szombat délelőtt sushival, teával és a japán kultúrát idéző programokkal várták az érdeklődőket. Dr. Bács Megi Gábor, a múzeum igazgatója kiemelte, Japán messze van, nem könnyű eljutni oda, ezért gondolták úgy, hogy egy kis darabot elhoznak belőle Békés Csabára. Hozzátette, a program a kultúra széles palettájának csak egy szeletét mutatta be, de így is értékes betekintést adott a látogatóknak. A rendezvény ötletgazdája és főszervezője a MAPON Gyulai Magyar-Japán Kulturális Egyesület volt. Az egyesület elnöke, Hankó Ferenc, arról beszélt, hogy a japán kultúra titkát leginkább a vallási hagyományok sokszínűség adja, hiszen a sintó, a buddhista, a konfuciánus és a keresztény értékek szinte minden japán emberben egyszerre vannak jelen, és ez átsugárzik a kultúrájukra is. Bálint József, Békés Csaba alpolgármestere köszöntőjében hangsúlyozta, japán kultúrája egyszerre ősi és modern, tisztelettel őrzi hagyományait, miközben nyitott a jövő kihívásaira. Mint mondta, ez a kettőség a magyarok számára is fontos üzenet, hiszen a múlt értékeinek megbecsülése és a jövő felé fordulás mindig együtt jár. Japán nagykövete, Ono Hikariko köszönetet mondott a szervezőknek, kiemelve, hogy a két országot a kölcsönös kulturális tisztelet köt össze. Hozzátette, legyen szó sportról vagy művészetről, mindkét nemzet értékeli egymás kultúráját, és külön öröm számára, hogy nem csak Budapesten, hanem vidéken is egyre több helyen rendeznek japán napokat. A nagykövetség a jövőben is támogatni kívánja az ilyen kezdeményezéseket. A megnyitót követően a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem japán hallgatói adtak koncertet, majd interaktív programokkal folytatódott a nap, bepillantást engedve a japán kultúra sokszínű világába. Békés Csabán Gella város részben lakossági fórumot rendeznek 2025. szeptember 3-án szerdán 17 órakor a Gellai Általános Iskolában. A fórum apropója, hogy egy cég vetőmagszárító és vetőmag tisztító üzemet tervez létesíteni egy 6000 négyzetméteres telek iparterületként történő átminősítése után. Kiszei András önkormányzati képviselő kérdés felvetésére a terület Gella határában a Csabai út mellett található, és a végső döntést a Békés Csabai Városi Közgyűlés hozza meg. A fórum lehetőséget biztosít a gellaiak számára, hogy kifejtessék véleményüket a beruházásról.
Köszönöm szépen a figyelmüket. Önök a Körös Hírcentrum híreit hallották a szerkesztővel Gíci Adriennel. További kellemes rádiózást és szép napot kívánok!

Jó reggelt és kellemes ébredezést, indul a Csaba Rádión, a reggeli információs magazin műsor. A mai névnaposaink a lehelek, őket nagyon boldog névnappal árasztuk el a mai nap alkalmával. Isten éltesse őket, indul a mai műsor is, jó reggelt!

0: Csaba Rádió.
1: Itt a Csaba Rádióban a reggeli információs magazin műsor, és itt a napindító tippünk. Próbáljuk ki a 10-10-10-es szabályt, amelyet Suzy Walsh, amerikai üzleti szakíró tett ismerti. Ha egy döntés előtt állunk, tegyük fel magunknak azt a három kérdést, hogy mit fogok gondolni erről 10 perc múlva, 10 hónap múlva és 10 év múlva. Ez segít abban elvileg, hogy ne csak a pillanatnyi érzések alapján döntsünk, hanem hosszabb távon is átgondoljuk a lehetőségeinket, van benne valami.

0: rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Ez a Csaba Rádió, és a reggeli információs magazinműsor hozza a mai nap híresebb szülötteit. Peter O'Toole, Oscar díjra, 8-szor jelölt ír színész, 1932-ben született például ezen a napon, illetve Sam Worthington, az Avatar filmek ausztrál színésze, 1976-ban látta meg éppen ma a napvilágot. Most pedig vissza a dalokra.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a reggeli információs magazin műsor szól. A következő órában ellátogatunk gondolatban a Balaton felvidékre is majd, hogy miért, nem sokára hozom a részleteket, a következő órát is töltsük együtt.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. A harmadfokú hőségriasztás miatt részlegesen feloldja a hétvégi kamionstopot a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. A döntés értelmében augusztus 1-én szombaton 22 óra és augusztus 2-án vasárnap reggel 6 óra között a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek is haladhatnak az utakon, így a sofőrök könnyebben eljuthatnak a pihenőhelyekre. A szakminisztérium a hőségre való tekintettel minden útnak indulótól fokozott óvatosságot és megfelelő mennyiségű ivóvízbe készít. Kéri. Rendkívüli készültséget rendelt el Gajdos László az ország 74%-án az elviselhetetlen asszályhelyzet miatt. Az élő környezetért felelős miniszter tájékoztatása szerint a 84 vízhiány kezelési körzetből 66 esetben már a 3-as, vagyis a legmagasabb határérték felett jár az asszályindex. A vízügyi igazgatóság szakemberei emiatt rendkívüli fokozatban végzik a védekezést, miközben a rendkívül alacsony vízállások és a harmadfokú hőségriasztás tovább nehezítik a helyzetet. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési

fognak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik benne, hogy a jövőben a nagyobb munkákra is képes hazai vállalkozások fejlődnek ki. Ősztől 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsor szól. Boldog névnapot ma a leheleknek, rá egy gondoljunk mindenféleképpen. Én pedig indítom a második óráját most a műsornak.

legnagy és a ma kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!

0: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
1: Reklámot hallottak.

0: tegnapi és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában a reggeli információs magazin műsor szól, és itt a mai hazai kalandozunk. Nem tudom, tudták-e, hogy a Hegyestű, a Balaton felvidék egy több millió éves vulkán megmaradt bazalt kürtője. A hely egyik oldalát a korábbi bazalt bányászat feltárta, így ma szinte tankönyvszerűen láthatók a különleges függőleges bazaltoszlopok. Ez Magyarország egyik leglátványosabb geológiai képződménye, a tetejéről pedig lenyűgöző kilátás nyílik a Balatonra és a Káli-medencére. Ma ide látogattunk, most pedig vissza a dalokra.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: A tegnap is a ma kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazin műsorszól. Nem tudom, hallottak-e már róla, hogy a kutatók egyre nagyobb segítséget kapnak a föld körül keringő műholdaktól az erdők állapotának megfigyelésében. A legújabb rendszerek már nem csak azt mutatják meg, hol tűntek el a fák, hanem azt is képesek jelezni, ha egy erdő osszály, kártevők vagy betegségek miatt kezd el egyengülni. A szakemberek szerint az időben érkező adatok segíthetnek megelőzni a nagyobb károkat, és hatékonyabbá tehetik a természetvédelmi munkát, amire nagy szükség van. Most pedig vissza a dalokra, jó reggelt!

0: magukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiójában, a reggeli információs magazinműsor ér ebben a pillanatban a végéhez. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük ezt a két órát, minden jót kívánok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 30 éve nem történt ennyi halálos áldozattal járó antiszemita támadás a világban, mint 2025-ben. Az amerikai rágalmazás ellenes liga jelentése szerint tavaly 20 ember gyilkoltak meg ilyen indítatású erőszakcselekményekben. A hét vizsgált országban több mint 23 ezer esetet jegyeztek fel, ami 136%-os emelkedést jelent a 2023. októberét megelőző évhez képest, ezért a szervezet határozott megelőző lépéseket sürget a kormányok. Több mint 51 millió forintot költött külföldi VIP várókra Szijjártó Péter volt külügyminiszter és kísérete 2021-től a kormányváltásig. A sajtóban megjelent adatok szerint a legdrágább egy 2021-es oroszországi út volt, ahol a 15 fős delegáció több mint 11 milliós számlát halmozott fel. A VIP szolgáltatások mellett az is kiderült, hogy a külügyminisztérium az elmúlt években milliárdos nagyságrendben bérelt magángépeket a politikus hivatali útjaihoz. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a pullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream Viszérklinikán. www.irsebész.info

0: A Stop Burger és Pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
2: Reklámot hallottak.

A tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió. I took the long road across the ocean.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géci Adrien vagyok. 2026. augusztus 2-a vasárnap, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Adatgyűjtés indul a Békés Csabai tanyák kutyainak ügyében. Honvédségi helikoptert riasztottak két Békés Csaba felé tartó vitorlázógép miatt. Új vasút biztonsági bemutatóval bővült a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar. Komoly problémát okozott az elmúlt időszak rendkívüli asszály a Békés Csabai tanyákon élők számára. Több lakossági kút vízhozama kritikusan lecsökkent, pedig sok helyen ezek jelentik az egyetlen vízforrást. A helyzet megoldása érdekében széleskörű együttműködés indult, ennek részeként pedig adatokat gyűjtenek a tanyákon található lakossági kutakról. Erre azért is szükség van, mert a kutak jelentős része engedély nélkül létesült, így azok nyilvántartása hiányos. A felsőnyomási gazdálkodó Kolcsmáros Tamás arról számolt be, hogy a kutak működése bizonytalanná vált, időnként van víz, máskor pedig nem. Elmondása szerint a tanyákon élők számára ezek a kutak létfontosságúak, hiszen nem csak az állatok itatására és a kertek öntözésére használják őket, hanem a mindennapi háztartási feladatokhoz, például mosáshoz és fürdéshez is. Hozzátette, hogy tartós megoldás hiányában néhány éven belül élhetetlenné válhatnak a Békés Csabai tanyák. A tanyákon élők szerint a problémát elsősorban az asszály okozza, ugyanakkor úgy véli, hogy a környék zajló intenzív mezőgazdasági öntözés is hozzájárulhat a helyzethez. Kolcsmáros Tamás ismertette, hogy egyes öntözőkutakból percenként akár 1200 liter vizet is kijuttatnak a földekre, miközben az ő víz felhasználása ennek csak töredéke. Hozzátette ugyanakkor, hogy értesülései szerint a hatósági ellenőrzések során az engedéllyel működő mezőgazdasági kutaknál nem találtak szabálytalanságot. Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok elmondta, hogy a fűrjesen és felsőnyomáson élők jelezték számára a problémát, ismertette, több lakossági kút vízhozama jelentősen csökkent, néhány pedig átmenetileg ki is apadt. Hangsúlyozta, hogy ezek nem mezőgazdasági öntözőkutak, hanem olyan lakossági kutak, amelyekből a családok a mindennapi vízszükségletüket biztosítják. A tanácsnok tájékoztatása szerint az érintettek megkeresték a hatáskörrel rendelkező szervezeteket, és néhány hete lakossági fórumot is tartottak, amelyen részt vett a Békés Csabai önkormányzat, a Békés Vármegyei kormányhivatal és a Körösvidéki vízügyigazgatóság is. A fórum célja az volt, hogy felterjék a probléma okait és meghatározzák a lehetséges megoldási irányokat. Ennek eredményeként munkacsoport alakult, amely a jogszabályoknak megfelelő megoldások kidolgozásán dolgozik. Opauszki Zoltán kiemelte, hogy fontos biztosítani a tanyákon élők zavartalan életvitelét és gazdálkodását. Ugyanakkor figyelembe kell venni a térségben működő mezőgazdasági vállalkozások vízigényét is. A cél egy olyan észszerű vízgazdálkodási rendszer kialakítása, amely minden érintett érdekeit figyelembe veszi. A következő lépésként adatokat gyűjtenek a lakossági kutakról, az összegyűjtött információkat kiértékelik, és vizsgálatokkal azt is elemzik, hogy az engedéllyel működő mezőgazdasági öntözőkutak használata hatással van a háztartási kutak vízhozamára. Amennyiben összefüggést tárnak fel, azt is megvizsgálják, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. A Magyar Honvédség légi készenléti szolgálatát riasztották, miután két osztrák vitorlázó repülőgép engedély és rádiókapcsolat nélkül lépett be Magyarország légterébe. A gépek eredeti célállomásként Békés Csabát jelölték meg. A vg.hu beszámolója szerint a két vitorlázó gép Ausztria felől érkezett, pilótáik azonban nem válaszoltak a magyar légi forgalmi irányítás hívásaira. A légi műveleti és irányítási központ jelentés alapján a pápai bázisról azonnal kutatómentő helikopter fel a repülőgépek azonosítására. A honvédségi helikopter a légtérben két osztrák vitorlázó repülőt azonosított, majd a repülésbiztonsági előírások betartásával megközelítette őket. A személyzet egyezményes kézjelekkel, valamint a vészfrekvencián keresztül is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a pilótákkal. A rádió összekötetés végül több sikertelen kísérlet után jött létre, ezt követően a vitorlázó gépek már a magyar légi forgalmi irányítással is kommunikáltak, így a honvédségi helikopter visszatérhetett a pápai bázisra. A két repülőgép eredetileg Békés Csabát jelölte meg úti célként, később azonban transponderjel nélkül, de folyamatos rádiókapcsolat mellett visszafordult Ausztria felé, majd elhagyta Magyarország légterét. Az esettel kapcsolatban nem derült ki, hogy a pilóták miért nem jelentkeztek be időben a magyar légi forgalmi szolgálatoknál, illetve miért módosították az útvonalukat. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, hogy a Magyar Honvédség vadászrepülőgépeinek riasztására nem volt szükség, az esetet a készszeléti kutatómentő helikopter intézkedésével sikerült biztonságosan kezelni. Július elején egyébként a Békéscsabai repülőtéren rendezték meg a vitorlázó repülő nyári tábort, amelyen öt egyesület mintegy 30 pilótája vett részt.

0: Új látványos szakmai bemutatóval gazdagodott a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar. Az úgynevezett szakmai optikai tuningot szerdán délelőtt adták át, amely nem csak a vasúti átjárók működését szemlélteti, hanem azok történetébe is betekintést nyújt. Sós Imre, a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar vezetője és állomásfőnök elmondta, hogy a fejlesztés ötlete 3 évvel ezelőtt született meg, a megvalósítás pedig most fejeződött be. Felidézte, hogy a turisztikai főpályaudvar idén ünnepelte fennállását, a 10. évfordulóját, és az elmúlt évtizedben számos különleges, ugyanakkor szakmailag is értékes kezdeményezést valósítottak meg. Hangsúlyozta, hogy a most átadott bemutató az oktatást és a szemléletformálást is segítheti. Hozzátett, hogy a MÁV-val és a rendőrséggel közösen rendszeresen szerveznek programokat a vasúti átjárók biztonságos használatának népszerűsítésére. A fejlesztés részeként Kiri Dániel, a MÁV Szegedi Biztosító Berendezési Főnökségének vezetője ismertette a vasúti biztosító berendezések fejlődését. Elmondta, hogy a magyar vasút története 1846. július 15-én kezdődött, amikor elindult az első szerelvény Pest és Vác között. A 33 kilométeres utat a vonat 59 perc alatt tette meg egy 10 perces megállóval együtt. Akkoriban még kevés vasúti jármű közlekedett, a biztonságot pedig elsősorban a vasutasok figyelme és fegyelme garantálta. Az első vasútvonal átadásán Széchenyi István és Kossuth Lajos is jelen volt. A szakember felidézte, hogy a vasúthálózat bővülésével és a szerelvények számának növekedésével egyre korszerűbb biztonsági rendszerekre volt szükség. A kezdeti jelzőzászlókat, kürtöket és teljes csapórudas sorompókat fokozatosan felváltották a mechanikus biztosító berendezések, majd a jelfogós rendszerek, napjainkban pedig már számítógép vezérelt elektronikus berendezések gondoskodnak a biztonságos közlekedésről. Kiri Dániel kiemelte, hogy a vasúti átjárók nem a közúti forgalmat figyelik, hanem a közeledő vonatokat. Ennek oka, hogy még egy személyautó féktávolsága néhány 10 méter, addig egy vonaté több 100 méter, egy gyors vonat akár 1 kilométer is lehet. Hangsúlyozta, hogy a vasúti biztosító berendezések nem ajánlásokat fogalmaznak meg, hanem kötelező utasításokat adnak a közlekedés biztonságának érdekében. Nagy területen égett a szárazfű az Avar és a Gaz Szarvas határában egy erdős területen szerda kora délután. A lángok az ipartelep utca közelében csaptak fel, és a közeli lakóházakat is veszélyeztették. A Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltásán a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a konszentmártoni hivatásos tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást egy szarvasi és egy békéscsabai vízszállítójármű segítette, a mentési munkálatokat pedig a Békés vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, majd felszámolták a még izzó gócpontokat. A tűzesetben senki nem sérült meg, lakosság védelmi intézkedésre nem volt szükség, és a veszélyeztetett lakóingatlanokban sem keletkezett anyagi kár. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.

0: ez a Csaba.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Főnök, megyünk a vásárba?
5: Milyen vásárba, Micike?
4: Hát, a nyomtató vásárba, mert a Kuttor olyan, mintha minden nap nyomtató vásár lenne.
6: Nyomtatók széles választéka, a kis otthonitól a nagy ipari nyomtatókig. Nyomtató patronok A-tól Z-ig. Az iroda működése a papír beszerzésétől egészen a radír használatáig. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
5: Ez az, Micike, megyünk a nyomtató vásárba.
7: Hogy miért szeretem a Csaba is strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
10: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
11: Reklámot hallottak.

0: talán még megismer.
1: FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Augusztus 1-től 20 millió és 250 millió forint közötti beruházási támogatásra pályázhatnak a magyar bortermelők. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájékoztatása szerint a forrás új technológiák beszerzésére, alkoholmentes termékek fejlesztésére és környezetkímélő csomagolására

az Agrártárca felületén. A korábbinál sokkal nagyobb a verseny a vasútépítési piacon, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint. A tárcavezető elmondta, hogy a Baross Gábor vasútfejlesztési terv közbeszerzésein az eddigi domináns piaci szereplők már nem tudnak olcsóbb ajánlatot adni a versenytársaiknál. A miniszter hozzátette, a magyar cégekben megvan a szükséges szaktudás a közepes méretű beruházásokhoz, így bízik.

0: hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban. Idén már több mint 8600 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, a lángok pedig egy ember életet követeltek. A hatóságok felhívják a figyelmet, hogy a nagy hőségben akár egy forró kipufogó gáz vagy egy eldobott üveghulladék is meggyújthatja a száraz aljnövényzetet, ezért mindenkitől fokozott óvatosságot kérnek.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
1: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
4: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában. Indul a kívánság műsor, ma is hozom az üzeneteket és a jó zenéket várni a következő percekben. Rádiózzunk együtt, hangerőt a rádiókra.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a Kívánság műsor szól, és ismét itt egy üzenet, ami mellé azonnal csatoljuk a következő zenénket. Kolléganőmet, a Marcsit szeretném köszönteni a születésnapján, az egész munkahelyi kollektíva nevében. Nagyon szuper finom sütit hozott nekünk. Na hát erről van szó, mi is nagyon boldog születésnapot kívánunk tehát a most érkező zenénkkel.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a kívánság műsor. És a mai névnaposainkról ne feledkezzünk el, a Leheleknek és az Özsébeknek nagyon boldog névnapot. Ezzel az üzenettel pedig a végéhez is ér a kívánság műsor. A folytatásban is viszont itt vagyok önnel egészen délután kettőig.

0: Tegnap is a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba. Csaba Rádió.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója. A délutáni zenés információs magazin műsor szól innettől. Egészen délután kettőig vagyok itt önnel, és egy kis érdekesség, visszatekintés a múltba, hogy 1949 mai napján született Farkas Bertalan, a magyar űrhajós. És én a következő órában is hozok rengeteg jó zenét, magyarokat, külföldieket egyaránt. Rádiózzunk együtt!

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: a Csaba.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Nem sokára egy kicsit az egészségünkre és a munka közbeni jólétünkre fókuszálunk. Rádiózunk együtt, hozom az infókat és a jó zenéket.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
3: Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvízzel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.

0: megyek aludni.
1: Amikor a slágerek önmagukban már nem elegek, akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Ez a Csaba Rádió, Békés megye kedvenc rádiója, benne pedig a délutáni zenés információs magazin műsor szól. Itt van néhány gondolat, hogy hogy lehet könnyebb, majd egy munkanap akár a közeljövőben. A felmérések szerint Stanfordi 2014-es kutatások mutatták ki, hogy 10 perc rövid séta 60%-kal növeli a kreatív gondolkodást, napközben tehát érdemes egy rövid időt a szabadban tölteni. Persze, hogyha tehetjük.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Ez a Csaba Rádió Békés megye kedvenc rádiójában szól a délutáni zenés információs magazin műsor. Köszönöm, hogy ma is együtt tölthettük az elmúlt két órát, és holnap is jövök déltől az ebédidő kezdetén, hogy együtt töltsük. További szép napot és minden jót!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában. Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Már második napja vagyunk új kenyér havában, ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. Örülök, hogy hétvégén is találkozunk. Ma van a színező kifestők napja. Ezek jótékony hatásáról mesélek. No meg arról, hogy az unalom az nem tart sokáig, és olykor jól jön egy gyermek életében. A részletekkel a kedvencek között jelentkezem. Velük kívánok tartalmas időtöltést.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Klíma

0: A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
2: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
3: Reklámot hallottam.

0: Csaba Rádió.
1: Pont olyan válogatásban szólnak kedvenceink, ahogyan szeretjük, ez a Csaba augusztus 2-án. Ma ünnepeljük a kifestőket, a pónikat és a pszí napot. Ez a 6. érzék, az intuíció ünnepe, minden év augusztus 1. vasárnapján tartják. Ez a nap arra hívja fel a figyelmet, hogy az elménk nem csak az 5 érzékszervünkön keresztül tájékozódik, egyre nagyobb teret nyer a megérzés. Ráadásul jó hír, hogy a belső hangot lehet fejleszteni. Hogyha egy döntés előtt állunk, akkor figyeljük a testünket. Hogyan reagál? Összeszűkül a gyomrunk, elnehezül a mellkasunk? Vagy éppen megkönnyebbülést, melegséget érzünk? A test ugyanis nem hazudik. Ilyenkor vegyünk elő tollat papírt, valóban tollat és papírt, nem pedig számítógépet, és tegyük fel magunknak a kérdést, mi tenne most boldoggá? És kezdjünk el írni szünet nélkül 3 percig. Nem kell javítani, nem kell figyelni a külalakot. Ilyenkor ugyanis állítólag, amit írunk, azt a belső hangunk diktálja. Ezután majd elemezhetünk és ellenőrizhetünk, és utólag eldönthetjük, hogy a belső hangunk jól döntött-e. Olyan ez, mint egyfajta játék. A játék mellé is hozzuk a kedvenceket.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Szép hétvégét, kellemes kikapcsolódást kívánok a kedvencekkel, mindjárt a legjobb dalokkal folytatjuk, ez a Csaba. Ebben az órában kinyitjuk a kalendáriumot, így aztán egy kis házasság történet, no meg a mozgó lépcső eredete is szóba kerül. A különleges világnapok kalendáriumában pedig azt találjuk, hogy ma a kifestőket, színezőket ünnepeljük. Színesítsük kedvencekkel a délután, szép hétvégét mindenkinek.
2: You're just like my favorite song going round round my head. Like my favorite song going round round my head. 5 days on the

0: kedvencei. Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával. Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon ki van találva. Mindenből annyi és pont úgy, ahogy kell.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Micike, le tudná másolni az arcképemet egy jó minőségű színes másolatban?
7: Főnök, akár 10 példányban is. Kicsiben, nagyban, mindenhogy. Mert mi a Kuttorral dolgozunk.
8: Fénymásolás csak is a Kuttorban, de ezen kívül bélyegzőkészítés, diplomamunkakészítés, egyedi kérésre, a nyomtatók bérbeadása és ami a legfontosabb, nyomtatók szervizelése teljes körűen. Kuttor Kft. Békés Csaba, Szigligeti utca 6.
6: Jó ötlet, Micike!
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az InternetX-el búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az InternetX internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66 333 333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. InternetX, a helyi internet szolgáltató.
10: Reklámot hallottak.
11: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.

0: A tegnapi és a ma kedvencei Békés megye kedvenc rádiójában Csaba Rádió.
1: A legjobb válogatásban a Csabán szólnak a kedvencek, kisasszony, vagy ha úgy tetszik, új kenyérhavának második napján. Ez a Csaba. Ma is sok-sok érdekességet tartogat a kalendárium. Például 1907. augusztus 2-án rendeletben szabályozták, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. A rendeletet a Vatikán adta ki ezen a napon, melyben az is benne foglaltatott, hogy a feleknek szóban és írásban is bele kellett egyezni a házasságba. Még ennél is korábban, 1892-ben ugyancsak augusztus 2-án történt, hogy Charles Wheeler szabadalmaztatta a mozgó lépcsőt. A mozgó lépcsők napjainkra már teljesen mindennapos eszközzé váltak. Ha belegondolunk, percenként több millió embert szállítanak éppen egyik emeletről a másikra. Éppen ezért nehéz elképzelni, hogy a világszerte elterjedt szerkezet karrierjét egy vásári mutatványként kezdte. A 19. század második felében szinte versenyfutás kezdődött a feltalálók között, ugyanis többeket is foglalkoztatott ez a szerkezet. Magyarország első mozgó lépcsőjét 1931-ben építették a Corvin áruházban. Az a második világháborúban megsemmisült. Most a kalendáriumot becsukom, a múltból térjünk vissza a mába, a legjobb zenék közé.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: let me go.
1: A tegnap is a ma kedvencei.
2: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
3: Hamisítatlan jó zenék mögöttünk, igazi jó zenék előttünk, a tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba, szép napot mindenkinek, augusztus 2-a van. Ma a kifestőkönyveket ünnepeljük. Színezni, kifesteni nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is lehet, sőt kell. A színezés ugyanis javítja a közérzetet, jó hatással van az egészségre, a kreativitásra, az intelligenciára, fejleszti a koncentrációt, kibontakozhat a belső kreativitásunk, ráadásul megnyugtatja az agyat. Ez már olyan, mintha meditálnánk. Amikor színezünk, akkor csak arra összpontosítunk, amit csinálunk, így aztán a negatív gondolatok nem tudnak beférkőzni a fejünkbe. Éppen ezért csökkenti a stresszt, a szorongást. Kell-e még megindokolnom, hogy miért kell színezni? Gyerekeknek, felnőtteknek egyaránt. Akár közösen is. Hallgassuk közösen a kedvenceket, így augusztus 2-án, a kifestők napján.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója.
1: Nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ahová nyáresti programot hoztam. Augusztus 14-én ugyanis a Szarvasi Vízi Színházba érkezik Robert Thomas 8 nő című krimi vígjátéka. A történet egy francia kisvárostól néhány kilométerre egy magányosan álló hegyvidéki házban játszódik. A család a külföldön tanuló legidősebb lány hazatérését várja, a békési idillt viszont hatalmas sikoly töri meg, a ház urát holtan találják a szobájában, késsel a hátában. A krimi vígjátékot tehát augusztus 14-én láthatják a nézők. További részletek a víziszínház.hu weboldalon. I might never be knight in shining armor. I might never be the one you take home to mother.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A Körös Hírcentrum hírei.
2: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezető

0: felső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Egyre nagyobb egészségügyi kockázatot jelentenek a kullancsok az emberekre és a házi állatokra egyaránt. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal fokozott óvatosságra hívja fel a figyelmet, hiszen a vérszívók súlyos betegségeket, többek között Lyme-kort és agyvelőgyulladást is terjeszthetnek. A szakemberek azt kérik, hogy a szabadtéri programok után mindenki vizsgálja át magát és kedvenceit, valamint gondoskodjon a megfelelő riasztó készítmények használatáról. Több mint 255 millió forint támogatást osztott ki tengeren túli magyar szervezeteknek a Bethlen Gábor alap. A közérdekű adatigénylésből kiderült, hogy a pénzeket egyedi kérelmek alapján juttatták el többek között Amerikába, Kanadába és Uruguayba. A legnagyobb összeget 119 millió forintot a külföldi Magyar Cserkész Szövetség kapta, de jutott forrás a New York-i Magyar Emberi Jogok Alapítványnak, valamint egy uruguayi magyar sírbolt felújítására is. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát. További hírekért keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Ez a Csaba Rádió.
1: Nyárias időben, nyárias hangulatban szólnak a kedvencek, ez a Csaba. Mindjárt hozok egy gyermekprogramot, illetve így a nyári szünet kapcsán beszélünk egy kicsit az unalomról. Előre szólok, nem kell tőle félni. Mindeközben a délutánt a kedvencekkel színesítjük. Szép hétvégét kívánok!

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
2: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
3: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
4: Internetix.
3: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
4: Internetix.
3: Díjmentes bekötés.
4: Internetix.
3: Legmodernebb optikai hálózat.
4: Internetix.
3: Megbízható, elérhető, korlátlan.
4: Internetix.
3: Ne várj, érdeklődj a 66-333-333-as számon.
4: Internetix.
3: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
5: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Kisítő kedvencek a forró nyárban, ez a Csaba, ahol a tegnap és a ma kedvencei között most olyan recept, amit nem kell főzni. Minden hozzávalót turmixgébe pakolunk, és hamar elkészülünk. Következik egy gazpacho recept. Érett paradicsomot, kápia paprikát, kígyóborkát és egy kis fokhagymát kell összeturmixolni. Adjunk hozzá egy kevés olívaolajat, pár csepp ecetet, és a recept szerint kell bele egy szelet áztatott, kinyomkodott szikkadtkenyér. Ezt az egészet teljesen simára turmixoljuk. Úgy hűtjük, hogy beledobunk 2-3 jégkockát, így aztán azonnal hideg lesz. Ha elkészültünk, már is tálalhatjuk, mini mozzarella golyókkal lehet díszíteni, de jól megy hozzá a serrano sonka is. A gazpacho tele van vitaminnal, és mint mondtam, úgy készül a vacsora, hogy nem kellett főzni. Jó étvágyat!

0: Tegnap is a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: Kellemes nyári délután mindenkinek, ez a Csaba 88.9-en. Azt ígértem, hogy az unatkozásról is fogok ma mesélni. Nyári szünetben olykor hallhatjuk azt, hogy úgy unatkozom, mit csináljak. Most azt mondják a szakemberek, hogy évközben túl vannak terhelve a gyerekek. Rengeteg inger éri őket, és rengeteg programon kell részt venniük. Így aztán, amikor éppen nincs semmi dolguk, akkor látványosan és hangosan unatkoznak. Egy dolgot tehetünk. Ne rohanjunk azonnal a segítségükre. A gyerekek ugyanis bárhol, bármivel képesek játszani. Szóval szükségük van kontroll nélküli szabad időre. Ha hagyunk ilyen üres járatot, akkor valóban az első percben azt érzik, hogy unatkoznak. Ám a kreativitásuknak köszönhetően nagyon hamar feltalálják majd magukat, és elkezdenek szabadon játszani. Ezzel pedig fejlődik a kreativitásuk, az önállóságuk, és képesek lesznek egy kicsit lecsendesedni. Szóval hagyjuk unatkozni olykor a gyerekeket, az unalom ugyanis nem tart sokáig. Unalom ellen is hozzuk a kedvenceket, velük folytatjuk.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: tegnap és a ma kedvencei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: Nyárias hangulatban szólnak kedvenceink, teszik ezt 5 után is, én már akkor a hazaúton hallgatom őket. Ez a Csaba, én Debreceni Ilona vagyok. Köszönöm az együtt töltött órákat. Ma augusztus 2-án a kifestőkről beszéltünk, hiszen rendkívül jótékony hatásuk van a színezőknek. Ezt csak azért említem meg, mert hogy ma van a színezők világnapja. Így aztán tálcán kínálja magát a lehetőség, mit csináljunk ma este. Színezés mellé is a legjobb dalokat hozzuk ide a Csabára. Viszont hallásra!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Csaknem 3,7 milliárd forint értékben kötött kommunikációs szerződéseket a július közepén megszüntetett szuverenitásvédelmi hivatala fennállása alatt. Az igazságügyi minisztérium adataiból kiderült, hogy a Lánci Tamás vezette szervezet több mint 540 millió forintot költött podcastokra, 270 milliót alig fogyó könyvekre, de 100 milliók mentek el videókra és belső csapatépítőkre is. A közpénzből előállított tartalom digitális nyoma a hivatal megszüntetésével szinte teljesen eltűnt az internetről. Megkezdte munkáját a gyermekvédelem rendszer szintű válságát feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Diószegi Judit, a testület Tiszás elnöke az ülést megelőzően elmondta, hogy a bizottság célja a 2010 és 2026 közötti mulasztások, finanszírozási anomáliák és bántalmazási ügyek feltárása, valamint jogalkotási javaslatok megfogalmazása. Munkájuk során szakembereket és politikai döntéshozókat is meghallgatnak. A testület a záró jelentését várhatóan december 31-ig nyújtja be az országgyűlésnek. Életveszélyessé vált a szárazság Magyarországon, a katasztrófa védelem ezért nyomatékosan kéri a lakosságot, hogy senki ne gyújtson tüzet a szabadban,

0: fokozott óvatosságot kérnek. Egy alsó állkapcsot, két agyarat és egy feltehetően mamuttól származó bordát találtak a rekord alacsonyra apadt Duna medrében Bulgáriában. A leletekre szerdán bukkant rá egy helyi lakos, aki azonnal értesítette a közeli Rusze város történeti múzeumát. A szakemberek a csontokat további vizsgálatokra elszállították, hogy pontosan megállapítsák azok származását és korát.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: a Csaba.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Az elkövetkezendő pár órában egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk, valamint a legjobb slágerek. Kellemes rádióhallgatást és kellemes délutánt kívánok mindenkinek.
2: Across the ocean, I burned some bridges on the way.

0: Rádiók jönnek, rádiók mennek. Egy biztos, mi maradunk. Csaba Rádió. Mégis megyek kedvenc rádiója. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Miért szeretem a Csaba és Strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
0: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
2: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
3: Katéteres viszérműtétek járóbetegként, lézerrel, ragasztással, rádiófrekvenciával, Szegeden, a Vainstream viszérklinikán. www.irsebész.info.
0: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
4: Reklámot hallott.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Zsoba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szép jó napot kívánok, augusztus 2-a vasárnap van, önök Néldó Gézát hallják, a mai napon a lehelek ünneplik névnapjukat. A lehel magyar eredetű férfi név, a régi magyar lél személy név későbbi alakváltozata. A lél jelentése valószínűleg lélek. Női párja Lelle. Boldog névnapot kívánunk nekik. Megyünk is tovább a folytatásban, érkeznek a legnagyobb slágerek, kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok.

0: tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 2-a vasárnap van, a cigány holokauszt emléknapja. A Cigány Világszövetség 1972-es határozata alapján azért erre a napra esett a választás, mert 1944. augusztus 2-áról 3-ára virradó éjszaka számolták fel az Auschwitz-Birkenaui cigánytábort, ahol néhány óra alatt több ezer roma embert gyilkoltak meg a nácik. Az Európai Parlament 2015-ben nyilvánította hivatalosan is nemzetközi emléknappá. Hölgyeim és uraim, a folytatásban érkeznek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: kedvencei. Csaba Rádió.
1: Köszöntöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 2-a vasárnap van, 77. születésnapját ünnepli a mai napon Farkas Bertalan, az első magyar vadászpilóta, űrkutató és űrhajós, aki az Interkozmusz program keretében első magyarként jutott el a világűrbe. Repülésével Magyarország a nemzetek sorában a 7. lett, amelynek képviselője az űrben járt. 1980. május 26-ától június 3-áig összesen 7 napot, 20 órát és 45 percet töltött a világűrben. Boldog születésnapot kívánunk neki, és természetesen köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat. A folytatásban pedig jönnek a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés
1: Csabáról. Ez itt a Csaba Rádió a tegnap és a ma kedvenceivel. Önök Nédo Gézát hallják. Ebben az órában is érkeznek a mai nappal kapcsolatos legjobb információk és a legjobb slágerek. Egészen 19 óráig együtt rádiózhatunk. Kellemes délutánt kívánok mindenkinek.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhoz szállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkon. Internet X. A minőségi választás.
7: Reklámot hallottak.

0: Ez a Csaba.
1: Ez a Csaba.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 2-a vasárnap van. 119 évvel ezelőtt szabályozták rendeletben, hogy házasságot kötni csak egy pap és legalább két tanú jelenlétében lehet. Ezt a szabályt a római katolikus egyházban a tridenti zsinat fektette le a tametszi kezdetű dekrétumával 1563-ban. A rendelet célja a titokban köttetett úgynevezett zug és klandesztin házasságok és az azokból fakadó visszaélések felszámolása volt. Modern formáját a Vatikán Ne temere rendelete véglegesítette 1907-ben. Megyünk is tovább, már érkeznek is a legnagyobb slágerek. Kellemes vasárnapot és kellemes rádióhallgatást kívánok!

0: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
1: Önök a Csaba Rádió hírműsorát, a Békés Csabai Krónikát hallják. Köszöntöm Önöket, Géczi Adrien vagyok. 2026. augusztus 2-a vasárnap, délelőtt 10 óra van, lássuk, miről is lesz ma szó. Adatgyűjtés indul a Békés Csabai tanyák kutyainak ügyében. Honvédségi helikoptert riasztottak két Békés Csaba felé tartó vitorlázógép miatt. Új vasút biztonsági bemutatóval bővült a Békés Csabai turisztikai főpályaudvar. Komoly problémát okozott az elmúlt időszak rendkívüli asszálya a Békés Csabai tanyákon élők számára. Több lakossági kút vízhozama kritikusan lecsökkent, pedig sok helyen ezek jelentik az egyetlen vízforrást. A helyzet megoldása érdekében széleskörű együttműködés indult, ennek részeként pedig adatokat gyűjtenek a tanyákon található lakossági kutakról. Erre azért is szükség van, mert a kutak jelentős része engedély nélkül létesült, így azok nyilvántartása hiányos. A felsőnyomási gazdálkodó Kolcsmáros Tamás arról számolt be, hogy a kutak működése bizonytalanná vált, időnként van víz, máskor pedig nem. Elmondása szerint a tanyákon élők számára ezek a kutak létfontosságúak, hiszen nem csak az állatok itatására és a kertek öntözésére használják őket, hanem a mindennapi háztartási feladatokhoz, például mosáshoz és fürdéshez is. Hozzátette, hogy tartós megoldás hiányában néhány éven belül élhetetlenné válhatnak a Békés Csabai tanyák. A tanyákon élők szerint a problémát elsősorban az asszály okozza, ugyanakkor úgy véli, hogy a környéken zajló intenzív mezőgazdasági öntözés is hozzájárulhat a helyzethez. Kolcsmáros Tamás ismertette, hogy egyes öntözőkutakból percenként akár 1200 liter vizet is kijuttatnak a földekre, miközben az ő vízfelhasználása ennek csak töredéke. Hozzátette ugyanakkor, hogy értesülései szerint a hatósági ellenőrzések során az engedéllyel működő mezőgazdasági kutaknál nem találtak szabálytalanságot. Opauszki Zoltán jaminai önkormányzati képviselő és városi tanácsnok elmondta, hogy a fűrésen és felsőnyomáson élők jelezték számára a problémát, ismertette, több lakossági kút vízhozama jelentősen csökkent, néhány pedig átmenetileg ki is apadt. Hangsúlyozta, hogy ezek nem mezőgazdasági öntözőkutak, hanem olyan lakossági kutak, amelyekből a családok a mindennapi vízszükségletüket biztosítják. A tanácsnok tájékoztatása szerint az érintettek megkeresték a hatáskörrel rendelkező szervezeteket, és néhány hete lakossági fórumot is tartottak, amelyen részt vett a Békés Csabai önkormányzat, a Békés Vármegyei Kormányhivatal és a Körösvidéki Vízügyigazgatóság is. A fórum célja az volt, hogy felterjék a probléma okait és meghatározzák a lehetséges megoldási irányokat. Ennek eredményeként munkacsoport alakult, amely a jogszabályoknak megfelelő megoldások kidolgozásán dolgozik. Opauszki Zoltán kiemelt, de hogy fontos biztosítani a tanyákon élők zavartalan életvitelét és gazdálkodását, ugyanakkor figyelembe kell venni a térségben működő mezőgazdasági vállalkozások vízigényét is. A cél egy olyan észszerű vízgazdálkodási rendszer kialakítása, amely minden érintett érdekeit figyelembe veszi. A következő lépésként adatokat gyűjtenek a lakossági kutakról, az összegyűjtött információkat kiértékelik, és vizsgálatokkal azt is elemzik, hogy az engedéllyel működő mezőgazdasági öntözőkutak használata hatással van a háztartási kutak vízhozamára, amennyiben összefüggést tárnak fel, azt is megvizsgálják, szükség van-e hatósági vagy műszaki beavatkozásra. A Magyar Honvédség légi készenléti szolgálatát riasztották, miután két osztrák vitorlázó repülőgép engedély és rádiókapcsolat nélkül lépett be Magyarország légterébe. A gépek eredeti célállomásként Békés Csabát jelölték meg. A vg.hu beszámolója szerint a két vitorlázó gép Ausztria felől érkezett, pilótáik azonban nem válaszoltak a magyar légi forgalomirányítás hívásaira. A légi művelet és irányítási központ jelentés alapján a pápai bázisról azonnal kutatómentő helikopter fel a repülőgépek azonosítására. A honvédségi helikopter a légtérben két osztrák vitorlázó repülőt azonosított, majd a repülés biztonsági előírások betartásával megközelítette őket. A személyzet egyezményes kézjelekkel, valamint a vészfrekvencián keresztül is megpróbálta felvenni a kapcsolatot a pilótákkal. A rádió összekötetés végül több sikertelen kísérlet után jött létre, ezt követően a vitorlázógépek már a magyar légi forgalomirányítással is kommunikáltak, így a honvédségi helikopter visszatérhetett a pápai bázisra. A két repülőgép eredetileg Békés Csabát jelölte meg úti célként, később azonban transponderjel nélkül, de folyamatos rádiókapcsolat mellett visszafordult Ausztria felé, majd elhagyta Magyarország légterét. Az esettel kapcsolatban nem derült ki, hogy a pilóták miért nem jelentkeztek be időben a magyar légi forgalmi szolgálatoknál, illetve miért módosították az útvonalukat. Lucin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, hogy a Magyar Honvédség vadászrepülőgépeinek riasztására nem volt szükség, az esetet a készenléti kutatómentő helikopter intézkedésével sikerült biztonságosan kezelni. Július elején egyébként a Békéscsabai repülőtéren rendezték meg a vitorlázó repülő nyári tábort, amelyen öt egyesület mintegy 30 pilótája vett részt.

0: Új látványos szakmai bemutatóval gazdagodott a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar. Az úgynevezett szakmai optikai tuningot szerdán délelőtt adták át, amely nem csak a vasúti átjárók működését szemlélteti, hanem azok történetébe is betekintést nyújt. Sós Imre, a Békéscsabai turisztikai főpályaudvar vezetője és állomásfőnök elmondta, hogy a fejlesztés ötlete 3 évvel ezelőtt született meg, a megvalósítás pedig most fejeződött be. Felidézte, hogy a turisztikai főpályaudvar idén ünnepelte fennállásának 10. évfordulóját, és az elmúlt évtizedben számos különleges, ugyanakkor szakmailag is értékes kezdeményezést valósítottak meg. Hangsúlyozta, hogy a most átadott bemutató az oktatást és a szemléletformálást is segítheti. Hozzátette, hogy a MÁV-val és a rendőrséggel közösen rendszeresen szerveznek programokat a vasúti átjárók biztonságos használatának népszerűsítésére. A fejlesztés részeként Kiri Dániel, a MÁV szegedi biztosító berendezési főnökségének vezetője ismertette a vasúti biztosító berendezések fejlődését. Elmondta, hogy a magyar vasút története 1846. július 15-én kezdődött, amikor elindult az első szerelvény Pest és Vác között. A 33 kilométeres utat a vonat 59 perc alatt tette meg egy 10 perces megállóval együtt. Akkoriban még kevés vasúti jármű közlekedett, a biztonságot pedig elsősorban a vasutasok figyelme és fegyelme garantálta. Az első vasútvonal átadásán Széchenyi István és Kossuth Lajos is jelen volt. A szakember felidézte, hogy a vasúthálózat bővülésével és a szerelvények számának növekedésével egyre korszerűbb biztonsági rendszerekre volt szükség. A kezdeti jelzőzászlókat, kürtöket és teljes csapórudas sorompókat fokozatosan felváltották a mechanikus biztosító berendezések, majd a jelfogós rendszerek, napjainkban pedig már számítógép vezérelt elektronikus berendezések gondoskodnak a biztonságos közlekedésről. Kiri Dániel kiemelte, hogy a vasúti átjárók nem a közúti forgalmat figyelik, hanem a közeledő vonatokat. Ennek oka, hogy még egy személyautó féktávolsága néhány 10 méter, addig egy vonaté több 100 méter, egy gyors vonat akár 1 kilométer is lehet. Hangsúlyozta, hogy a vasúti biztosító berendezések nem ajánlásokat fogalmaznak meg, hanem kötelező utasításokat adnak a közlekedés biztonságának érdekében. Nagy területen égett a szárazfű az Avar és a Gaz Szarvas határában egy erdős területen szerda kora délután. A lángok az Ipartelep utca közelében csaptak fel, és a közeli lakóházakat is veszélyeztették. A Békés vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzoltásán a szarvasi, a szentesi, az orosházi, a mezőtúri és a kunszentmártoni hivatásos tűzoltók dolgoztak. A beavatkozást egy szarvasi és egy békéscsabai vízszállító jármű segítette, a mentési munkálatokat pedig a Békés vármegyei katasztrófa védelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltók sikeresen megfékezték a lángokat, majd felszámolták a még izzó gócpontokat. A tűzesetben senki nem sérült meg, lakosság védelmi intézkedésre nem volt szükség, és a veszélyeztetett lakóingatlanokban sem keletkezett anyagi kár. A tűz keletkezésének körülményeit vizsgálják. Önök a Békéscsabai krónikát hallották itt a Csaba Rádión. Búcsúzom önöktől, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Békés Csabai Krónika, a 88.9 Csaba Rádió minden nap 10 órakor jelentkező műsora.
2: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
3: Rádiók jönnek, rádiók mennek.
4: Egy biztos, mi maradunk.

0: amikor a slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió. Hallhatóan jobb.
2: Szép jó napot kívánok, Önök Nédo Gézát hallják. Augusztus 2-a vasárnap van, 53. születésnapját ünnepi a mai napon Ullmann Mónika, elismert magyar színésznő és táncművész, aki már gyermekszínészként országos hírnévre tett szert, és évtizedek óta a hazai színházi és televíziós élet egyik meghatározó alakja. 1991-ben végzett az Állami Balett Intézetben, majd évekig Novák Ferenc társulatában dolgozott hivatásos táncosként. A Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán diplomázott 97-ben, hosszú ideig a József Attila Színház és a Miskolci Nemzeti Színház tagja volt. Rendszeresen játszik az Orlai Produkciós Iroda előadásaiban és a Loop Színházi Társulás produkcióiban. A nagy közönség számos népszerű heti és napi sorozatból ismerheti őt, feltűnt a Jóban Rosszban, a Drága Örökösök, a Keresztanyú, valamint a Starbox és az Állarcos Énekes című szórakoztató műsorokban is. Boldog születésnapot kívánunk neki, és köszöntjük mindazokat is, akik a mai napon ünneplik születésnapjukat.

0: kedvencei.
1: Mégis megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Ez itt a Csaba Rádió, a tegnap és a ma kedvenceivel. Hölgyeim és uraim, az elmúlt pár órában velem Nédo Gézával rádiózhattak. Velem legközelebb a holnapi napon 17 órától találkozhatnak ismét. Vigyázzanak egymásra és vigyázzanak magukra is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek, viszont hallásra.

0: a tegnap és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: A hét utolsó napjának estén is a kedvenceitek. Itt a Csaba Rádión. Hello! Én Hászalai Balázs vagyok. Arra biztatlak benneteket, hogy töltsük együtt a következő néhány órát. Rengeteg jó dalt és sok-sok érdekes infót hozok. Jó rádiózást!

0: tegnap és a ma kedvencei. Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
1: A többszörös platina lemezes Kings of Leon pár hete hozta ki vadonatúj kis lemezét. Hosszú idő telt el azóta, hogy a banda 2003-ban megjelentette az első albumát. Nos, erre a másodikra több mint 20 évet kellett várni. A Fall Out testvérek ez alatt azért begyűjtöttek jó néhány Grammy díjat, és persze a világ hírnevet is. Most visszatértek egy friss anyaggal, a Deep Space című új dal egy mindössze negyed órás saját gyártású lemez része. A felvétel hangulatában és megszólalásában is a csapat kezdeti időszakát idézi.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Újabb világsztárokat jelentett be a Szeged ifjúsági napok. A nemzetközi mezőny egyik kiemelt neve Basti. A brit zenekar augusztus végén lép színpadra a szegedi nyárzáró fesztiválon. A fesztivál már önmagában is erős húzónév, de a line-up tovább bővült, többek között Azaria, DJ Snake, vagy éppen Swilly is ott lesz a színprogramjában.

0: Csaba Rádió.
1: Csaba Rádió.
2: Remélem, hogy mindenki megvan, és a folytatásban is számíthatok a figyelmetekre. Megyünk tovább a vasárnap esti kedvenceinkkel. Itt a Csaba Rádión. Hello, megint én Szalai Balázs vagyok, és további kellemes rádiózást kívánok nektek.

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szól nálunk.

0: és a ma kedvencei. Csaba Rádió.
1: Továbbra is tarul az ABBA különleges koncert élménye. A londoni Voyage Show-t már 4 millióan látták. A produkcióban a legendás zenekar tagjai digitális avatárokként lépnek színpadra, mégis olyan élményt adnak, mintha élő koncerten lennénk. Sokan kétségek között fogadták a hírét ennek a tervezett koncertsorozatnak, aztán mégis bejött, úgyhogy igazuk volt a szervezőknek. Már 2022 óta fut ez a látványos show, és nem csak a régi rajongókat, hanem az új generációkat is megszólítja. Az ABBA zenéje pedig marad még a színpadon, folytatódhatsz az idei évben is Londonban ez a show.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

0: pénzei. Ez a Csaba. Ez a Csaba.
1: A vasárnapi esténken is a legjobb dalok, szóval tény, hogy érdemes a Csaba Rádiót hallgatni a folytatásban is, mert hozom ezeket a slágereket ebben a 60 percben is. Engem Hászalai Balázsnak hívnak, és nagyon jó rádiózást, kellemes időtöltést kívánok nektek.
2: Zárd be!

0: rádiós lágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis megy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió.
1: Hallhatóan jobb.
2: Kid Zain 5. stúdióalbuma, ez a Kanekal című album, amely tovább bővíti a jellegzetes hangzását, és már a debütáló felvételei közül is van, amit megismerhettünk. Remek példa erre például a Sideways című kislemez, egy atmoszférikus pop és R&B keverék, amelyben igazán ki lehet élvezni az énekes magával ragadó vokáját. Érdemes fejhallgatón is meghallgatni az egykori One Direction tag régóta várt visszatérését a gyökerekhez, mert állítólag teljesen más érzés, mint amikor hangszórón keresztül hallgatjuk. Hát én is ki fogom próbálni, ez biztos, de most nagyon megszokott rádiós változatba fogunk

0: Ez a Csaba Rádió. A Csaba Rádió.
1: Új hangzást kapott a Take That, egy régi slágere. A Set It All eredetileg 2009-ben lett top 10-es sláger, az Egyesült Királyságban ment nagyot. Most pedig egy friss táncolható köntöst kapott Jax Jones produceri munkájának köszönhetően, és Leoni közreműködésében. A zenekar már 2023-ban utalt egyébként erre a különleges együttműködésre, ami végül most érkezett meg.

0: up, picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah.
1: A tegnapi és a ma kedvencei.
2: Békés megye kedvenc rádiójában.
1: Csaba.
2: Csaba Rádió.

0: tegnap és a ma kedvencei.
1: Békés megye kedvenc rádiójában. Csaba Rádió.
2: Hú, sok időnk már nincs együtt a mai estén, de azért egy kevés még akad, ebbe pedig fér újdonság is, illetve régi nagy kedvenceket természetesen hozok még nektek. Én Hászalai Balázs vagyok, és nagyon jó rádiózást kívánok nektek a folytatásra is.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

annyira mar meg, amennyire akarom. Vakarom bőröm sajgó sebeit, lassul a DJ, sercek a bakelét.

0: Csaba kedvencei.
1: Ez a Csaba.
0: Ez a Csaba.
2: Hiányzik a mai férfiak életéből a kétkezi munka, ezt mondja Sting, aki szerint a modern társadalomban sokan már alig használják a kezüket vagy a fizikai erejüket a mindennapokban, és szerintem ez is hozzájárulhat a férfiaknál megjelenő mérgező viselkedési formákhoz. A Police legendája arról beszélt nemrég, ő zenészként nap mint nap a kezével dolgozik, miközben régen a gyárak, hajóépítő műhelyek vagy bányák közösséget és identitást is adtak az embereknek. Sting szerint az ipar leépülésével valami nagyon fontos is elveszett, különösen Észak-Angliában, ahol ő maga is felnőtt. A témát legújabb musicalje a Last Ship is feldolgozza, amely a bezáró hajógyárak világában.

0: Rádió.
1: Megint elrabolott egy hét, zárjuk lassan a vasárnapot, aztán átadjuk a helyünket egy újabb hétfőnek, egy következő hétnek júliusban. Remélem, hogy akkor is találkozunk majd, mert hogy én már holnap is jövök rögtön a következő estén a legjobb dalokkal. Hászalai Balást hallottátok, jó éjszakát, jó pihenést kívánok!

0: slágerek önmagukban már nem elegek.
1: Akkor jönnek a tegnap és a ma kedvencei.
0: Mégis vagy a kedvenc rádiójában. Csak a rádió. Hallhatóan jobb.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról. Békés Csabáról.

árván. 100 darabra törvény szerte szét egy körötted rajzolt éjszínű pályán. A szív is csak egy műszer és téved, hogy ő maga navigál, de gravitál csak.

FM 88.9, az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.

FM 88.9. Az igazi, az eredeti Csabai Csaba Rádió. Csaba Rádió. 24 órában Békés Csabáról.